Gyere, szőj ki! Gyere, szőj ki! Nézd, csáru! Gyere, szőj ki! Gyere, szőj ki! Ne csúnyám nyé, higgy mi no hé! Gyere, szőj ki!